0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiamburupundu, ramni efa tiamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiamburupundu, ramni efa tiamburupundu.
0: Mizara falina wanao.